Taylor Swift, erobert wieder die Charts. Die US-amerikanische Sängerin veröffentlichte im vergangenen Jahr ihr Album The Life of a Showgirl, The Encore. Davon erschien im September 2026 eine weitere Single, die derzeit Platz 1 der Billboard Hot 100 belegt. Das bringe ich Ihnen in unserem heutigen Musiktipp Patient Zero. Ich bin der Schlagerrichter hier in Taylor Swift. Az amerikai énekesnő tavaly jelentette meg The Life of a Showgirl, The Encore című albumát. Erről most szeptemberben jelent meg egy újabb kislemez, mely jelenleg a Billboard Hot 100 listáján az első helyet foglalja el. Ezt hozom el önöknek mai zenei ajánlatunkban. Ez a Patient Zero.

Hallo, wieder aus dem Radio Mora Studio am Hauptplatz hier über Pullendorf. Es ist 10.08 Uhr. Sie hören noch immer die Sendung Memo. Heute Montag mit mir, Laszlo Kessai. Gleich geht's weiter, wieder noch einmal mit unserem aktuellen Thema des Tages. Und später folgen natürlich auch Veranstaltungstipps. Köszöntöm Önöket ismét, 10 óra, most már 9 perc van, ez a Mémo itt a Rádió Morán, a mikrofonnál és a keverőpultnál Kessler, bocsánat, de hogy is, az egy másik műsor, Kessai László köszönti Önöket. Ebben az órában ismét hozom nem sokára aktuális napi témánkat, később pedig jön programajánló is, most viszont mindössze néhány zene után hozom a lapszemlét is, itt a 98.8-on és a 92.8-on. Kellemes rádióhallgatást kívánok! Na, na.

Das, was wir heute mit Memo, danke, dass Sie dabei waren. Bei uns geht's jetzt weiter mit Romani Ora, live aus unserem Studio im Haus der Volksgruppen Oberwart. Danach kommt der musikalische Mittagstisch in der ersten Stunde mit Local Heroes. Ab 14 Uhr hören Sie Talking Heads, ab 16 Uhr Radio Spot On und um 18 Uhr startet Radio Mora Vielfalt. Sie haben Laszlo Gessey gehört. Auf Wiederhören bis zum nächsten Mal. Es volt a Memo itt a Radio Morán. Köszönöm, hogy ma is velem tartottak. Most jön a Romani Óra felsőri stúdiónkból, majd pedig délidei zenés blokkunkat hallhatják az első óra van a helyi hősökkel. 14 órától jön a Talking Heads diák műsor, 16 órától a Radio Spoton ifjúsági műsor, 18 órakor pedig kezdődik a Rádió Mora sokszínűség, sok-sok érdekes műsorral különböző nyelveken. Az elmúlt 3 órában Keszei Lászlót hallották, további kellemes rádióhallgatást kívánok, töltsék kellemesen ezt a hétfői napot.

0: Így hát most ebben a hónapban 98-as lemezeket taglalok, mégpedig azon apropóból, hogy Nolám, hát ezekről nem tudtunk mi. Tehát például erről se nagyon, vagy ha hallottunk róla, hát ugye nem tudtunk oda elmenni. Ez nem volt más, mint a Pat Metheny Group 98. április 28-ai Budapest sportcsarnokos koncertje. Ha hallottam is erről, eszembe se tudott eljutni oda, kifizetni ezt a jegyárat, vagy bármi ilyesmi, hiszen 4500 forint volt az A4 szektor jobb oldal 13. sor 8-as széke, amit Malosik Róbert tett ki, mint jegyet ezzel a eseménnyel kapcsolatban itt az internetre. A Pat Metheny-nek ez a Imaginary Day című lemeze a Warner Brothers-nél jelent meg az Egyesült Államokban, ugye, mint mondtam, 98-ban, és hát hosszabb, mint a műsoridőnk, tehát rendesen, mégpedig hát erős 5 perccel, úgyhogy a végére esélyünk nincsen, úgyhogy az felejtős is lesz. A zenekartagok, tehát a basszus Steve Rodby, ugye gitár, szintetizátor, gitár, mindenféle egyéb ilyen, stb. Pat Metheny. Doboknál Paul Vertico, ütőhangszerek, David Samuels, Don Alias, Glenn Velez, Nino Nicello. Zongoránál Lyme Mays. Vannak további közreműködők, Tom Schillen, zongorán, gitár, hegedű, trombita, David Blamirez, énekhang, trombita, fuvola, basszus trombita, Mark Ledford, és ugye Lyme Mays és Pat Metheny szerzeményeket hallunk, ezeket most itt nem taglaljuk ettől jobban. És akkor most anélkül, hogy tovább feszegetném a határainkat, hiszen zenét kéne hallgatni, inkább gyorsan belevágok, hogy nézzük, hogy mik jönnek most. Az első 4 felvételt konferálom föl, a címadó felvétel az Imaginary Day az 1-es felvétel, a Follow Me a 2-es, Into the Dream a 3-as, és a The Story Within a Story lesz a 4-es. Ezt követően a műsornak a felező pontja, aztán megyünk tovább, de mondtam, ez eleme sokkal hosszabb, mint a műsoridő. Induljon az első 4 felvétel.
1: Kedves hallgatóink, műsorunkban a rend és a nyugalom helyreállítására alkalmas hangi és képi hatások lehetnek.

0: Köszöntöm. Ön a Starsky & Hutch Jazz Club telefonszámát hívta. A főmenüt hallja. Kérem, nyomógombos készüléke segítségével válasszon az alábbi menüpontok közül. 1-es gomb, mi ez a zene? 2-es gomb, ki beszél most? 3-as gomb, ki adott engedélyt erre a műsorra? 4-es gomb, hátra lévő műsoridő lekérdezése. 5-ös gomb, milyen gyakran jelentkezik ez a műsor? 6-os gomb, műsorletiltás a vevőkészüléken. 7-es gomb, műsorletiltás a kistérségben. 8-as gomb, áramszünet a stúdióban. Suporze a redionyot, press nyinyec. Ügyintézők kapcsolása, 0-ás gomb. Az ügyintéző kapcsolásáig szíves türelmét kérjük. A becsült várakozási idő 4 hónap.
1: Itt kedvenc rádió műsorotok a Minisztárszki és Hutch Jazz Club, a mikrofon meg a Zsófa Péter, és Pat Metinnek hallgatjuk 98-ból az Imaginary Day című lemezét. Ennek apropója az, hogy ebben az évben jelent meg a lemez, és ebben az évben járt Pat Metini Group Magyarországon, a Budapest Sportcsarnokban adta koncertjét, és erről emlékezik egyébként Marosik Róbert itt a interneten egy komolyabb cikkben, amit most csak itt átfutottam, nincs jelentősége. 98-ban indult a rádió műsorunk, és akkor Pat Metini lemezem egy se volt, ha jól emlékszem, és jól emlékszem, bizony nem volt Pat Metini lemezem. Ellenben a kazettákról tudtunk, kazettákról, így mondom. A kocsiból kivettem néha kazettákat, és játszottunk Metinit. Nem volt gyakori, de ott volt nálam a műsorban, és akkor ugye előtte pedig be kellett állítani a kocsiban, hogy a számok azok már be legyenek állítva. Tehát ha a szalagot oda kellett tekerni, be kellett állítani, hogy nagyjából lehet tudja indítani a felvételeket. Elég vicces korszak volt ez még. Ilyen szempontból kazettás magnó a stúdióban. A dekkek voltak. Na és akkor most 4 felvételt hallgattunk meg, jönni fog a folytatás, amivel a műsor végig elmegyünk, és az 3 felvételt jelent, de nem biztos, hogy nem jövök be a harmadikba. The Heat of the Day lesz az 5-ös felvétel, ami jönni fog, az Across the Sky a 6-os, és a 7-es The Roots of Coincidence a 7-es felvétel. És ezután jön a búcsú, és utána pedig vagy mind a 2 felvételt, ami még ott van, még fölteszem, vagy csak a legutolsót, ami hosszában vastagon fed, ez a The Awakening. De majd jussunk el eddig, induljanak ezek a felvételek 1998-ból a műsor indulásának, a Starsky & Hutch Jazz Club indulásának évéből.

Analóg zeneletöltés, fülön keresztül, csengőbongó hangok, stb. Minden hallgató nyer a Starsky és Hodges klubban. Figyelem! A műsort ne tegyük ki közvetlen napfénynek!

Itt kedvenc rádió műsorotok a Minisztárszk és Hát Jazz Klub, a mikrofon meg a Zsuffa Péter, és 1998. október 28-án indult az első Sztárszk és Hát Jazz Klub Egerben a akkori Rádió 7 frekvenciáján, amit most nem mondok, mert ez a frekvencia még tovább is él, tehát működnek, csak már más nevű rádiók vannak, akik követték itt egymást. És a Pat Metheny Group Imaginary lemezét hallgatjuk, a Warner Brothers ebben az évben jelent meg, és ekkor volt Budapesten turnéval Pat Metheny ezzel a anyaggal itt, természetesen első jutottunk oda, sőt, ha esetleg tudtunk is róla, akkor maximum a szívünk fáj. A nagyszámú zenekar neveit meg sem próbáltam hiánytalanul felolvasni, ezt mindenki megteheti, hogy utána olvasgat a kedve szerint, ahogy akarja. És akkor most a 9-es felvétel fogom kivezetni az adást, ez időn túli zene lesz, ez pedig a The Waking, és ez a felvétel lesz az, amikor le fog keverni a technika, hiszen ennyi műsoridő már vastagon egy szavazat, tehát nincs. Ezzel a szerkesztő műsorvezető Zsuffa Péter megköszöni a rádióhallgatók figyelmét, bízom benne, hogy sikerült érdekes és tanulságos egy órát összehoznunk arról, hogy mikről nem tudtunk, mikor a műsor indult 1998-ban. Igen, na, ne felejtjétek a műsor hivatalos weboldal a 3W.zsuffajazz.hu, és ezt idegenyel hallgatóink kedvéért így is elmondom, www.zsuffajazz.hu, és még mindig van egy kis levegőn, találkozunk a jövő héten, illetve ott, ahol lesz jön a következő órában. Viszont hallásra, sziasztok! Termék megjelenítést tartalmazó műsort hallottak.

termék megjelenítést a tartalmazó műsor következik. Köszöntöm a rádióhallgatókat, a mikrofon mögött Zsufa Péter, itt a Zsufa Péter Jazz Club. Két lengyel lemez fogunk érinteni ebben az adásban. Egyik a Bioton formáció Unspoken Words című lemezen. Az SI Recordsnál jelent meg 2011-ben Lengyelországban. A zenekar tagjai Mihály Tomasik, aki komponista, Bőgős Andrej Zialak, doboknál Sebastian Kurczynski, tenorszaxofon, szopránszaxofon, Prezmilev Frozczak, és trombonon Mihály Tomasicket halljuk, tehát ő a trombonos, ő a zeneszerző, akkor igen. Na, az van, hogy a 40 perc hosszú lemez még igényelt némi rápakolt felvételt, ezért egy másik lengyel lemezre ugrunk át, ez Artur Dudkiewicznek a Hendrix Piano című lemeze, ezt egyébként meg fogjuk hallgatni csont nélkül a jövő héten, gyanítom. A 2010-es lemez első három felvétele fog jönni, mégpedig a Voodoo Child még bele fog félni szerintem, ugye természetesen, hogy a Hendrix szerzeményeket fogunk hallani. Majd pedig jön a búcsú, valószínűleg ebbe fel kell jönni, és két felvétellel vezetem ki az adást, a Little Wing-el és a Manic Depression-nel, aminek a lényege, hogy ugye azokat a Jimi Hendrix legendás Jimi Hendrix szövegeket halljuk most jazz zongorán, amelyeket a jövő héten újra fogunk, mert ezt a lemezt le fogom adni csont nélkül újra. Szóval benéztem a lengyel könyvtáramba, ahol nem jártam 5 éve. Van egy ilyen, hogy lengyel könyvtár. És akkor itt vannak. Emögött azt húzódik meg, hogy a lengyel jazz élet az kb. Olyan, mint náluk a táncházak. Tehát ez náluk ez népszeme a jazz. Tehát ez őrületes, hogy mennyivel sokkal előrébb vannak. A tekintetben is előttünk, tőlünk. Előttünk vannak, tőlünk. Na, oké, induljon akkor az említett első lemezről, de a Biotontól az Unspoken Words című lemezről, innen akkor az első 5 felvétel, Another Space lesz az 1-es felvétel, Unfinished Dream lesz a 2-es, Unspoken Words a címadó felvétel a 3-as, Do It Yourself a 4-es, és a The Ballad az 5-ös, ez az 5 felvétel fog jönni most.

0: Club. Check it out. Hang out with us. Love.
1: Itt a Zsufa Péter Jazz Club, a mikrofon meg a Zsufa Péter, és akkor majd hallgatunk, ez a Bioton, mint lengyel zenekar, Unspoken Words című lemezen, az Esély Rekordszán jelent meg Lengyelországban 2011-ben a kiadvány, az egykori időszakot idézi, amikor a lengyel intézettel kiváló kapcsolatot tudta ápolni. Jönni fog most a hatos felvétel, a Will You Never Know, igen, a hetes, a What The Days Mood, majd pedig átudunk a másik lemezre, a másik lengyel lemezre, az Arthur Dutt Kievitz Hendrix piano lemezre, mely 2010-es, és innen jön az első felvétel, itt pedig az utolsó lesz ebben az adásban, ami után már a búcsón fog jönni. Ez a Voodoo Chai. Induljanak a felvételek ebben a sorrendben.

0: Hi, this is Nils Landgren.
1: Hello, this is Gary Willis.
2: Hi, this is Joey DeFrancesco.
3: This is Benjamin Herman from New Cool Collective.
4: This is Bob Franceschini.
5: This is Dennis Chambers.
6: Hello, this is Chick Corea.
7: Hello, this is Frank Gambale, guitarist.
8: Hi, I'm Kevin Mahogany.
9: Hello, I'm Paco Seri.
10: Hey, I'm Richard Bonnier.
11: Hey, this is Joey Calderazzo.
12: Hi, everybody, this is Candy Dover from Holland, and I'm here with Peter Suba from the Jazz Club. Stay tuned, don't touch the dial.
13: Újabb csapás a karikára. Zsuffa Péter Jazz Club.
14: Itt a Zsuffa Péter Jazz Club, a mikrofon mögött Zsuffa Péter, és ugye két lemezt érintettünk ebben az adásban. Az első az a Biotonnak a Unspoken Word című lemeze volt, ez csont nélkül lement, olyannyira, hogy belehasítottunk egy másikba, az Arthur Dutkiewicz Hendrix piano lemezbe, ahonnan egy felvételt hallottunk, ez a Voodoo Child. És akkor két felvétel fog jönni, a Little Wing és a Manic Depression, két olyan legendás Jimi Hendrix szerzemény, amely itt most egészen más hangszerelésben szól. És akkor én most azzal köszönöm meg a kedves rádiolgatók figyelmét, hogy hát remélem, hogy mindenkinek sikerült érdekes egy órát összehoznom, és akkor a két időn túl zene mindjárt indul, én pedig azzal búcsúzom el, hogy akkor www.zsuffajazz.hu, és ezt idegen nyelvű hallgatóink kedvéért meg is ismétlem, angolul www.zsuffajazz.hu. Találkozunk a jövő héten. Viszont hallásra, sziasztok!
15: Hát ezt nem hiszem el. Most akarják abba hagyni? Most, amikor van egy hangyányi időm, hogy végre hallgassam a műsort?
14: Termék megjelenítést tartalmazó műsort hallottak.